Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Hosszú volt az este.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolai igazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező feltörés képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most így!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban a Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenékküszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-vel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyárvégi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhet az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, őssejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Saying.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics Palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek kitoloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező feltörés képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között adat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek kitoloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező feltörés képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
12: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő egyébként, nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is, méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancs leltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancs leltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről. Ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katar lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is. Ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
12: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinusz híd szerkezeti elemeit. Az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek. A több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinusz római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti. Az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkon, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztos, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárasság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűzfüstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palackvízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudományvilága ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárasság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél. Atahírula, PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen komolyabb széllökések során akár 75 wattos

0: persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban. Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak. A pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs enkefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az enkefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak hat lábban rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A múlt

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát
2: nem.
1: Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és továbbállok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: ez van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piócaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt a... mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen azt a kutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virágkaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickont csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én itt akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napja, egy nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors. Úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
0: Öt!
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
3: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem,
3: igen.
1: Hadd higgye, amit
3: de
1: hisz.
3: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. Hát, tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kenített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit, van mit.
1: Danzsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba.

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna alma termett. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező feltörés képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: kellemesen szép délutánt kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, meg Sanyi is érkezik hozzánk. Szia! Sziasztok!
1: Szervusz, kedves Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Sanyi még mindig tolja azt a biciklinek látszó busz, de...
0: De majd mindjárt beesik, figyeld meg.
1: Tuti, ahogy beszélünk róla, csuklások közepette, rohan, mint az őrült föl a lépcsőn, tépi ki a kertkaput, a szobajtót, és verejtékben úszva fog leülni a számítógép elé.
0: Igen, valahogy úgy. Na, viszont elérhetőségénket még Sanyi megérkezik el, mondjuk www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy kívánságdobozunk, hallgatói messenger csoportunk, illetve fenn vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, így a többi közösségi platformon is. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok be a csatornáinkra, vagy számos mobil applikációt is tudtok minket hallgatni, például MyOnline Rádió, Hu Rádió és a Rádió Box által, de írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt.
1: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Na, Karin, olyan szépen elmondtad az e-mail címet, hogy ezt, aki nem tudja, az is le tudta írni.
1: Hát, figyelj, gyengébbek kedvéért nem lehet állandóan hadarni, hogy .hu. Hát ezt nem jelentik meg. Hát.
0: Na, de te hogy vagy a gondolataiddal, kedves Karina?
1: Én a gondolataimmal, hát figyelj, szerintem egy cirkuszi sátor, meg egy cirkuszi porond, az kutyafüle hozzá képes. Tehát minden lejátszódik benne. Na, a jelenem, a múltam, a jövőm, a
0: mielőtt beszélgetnénk erről, meg elárulnám bővebben, hogy mi lesz a mai témánk, ne felejtsük el a névnaposokat megköszönteni. A Bertalanok ünnepelnek augusztus 24-én. A Bertalan Arámeusz görög latin eredetű név jelentése Ptolemaiosz fia.
1: Ez szép.
0: Minden Bertalan nevű hallgatóknak kívánok nagyon sok boldog névnapot. Akik a mai napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot. És bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Nekem meg közben elcsuklik a hangom. Mert már lehet, hogy Sanyi engem emleget, hogy itt vagyok. Robi. Bocsánat.
1: Azért Sanyinak karakteresebb hangja van, de nem baj, le, futás közben vagy.
0: Itt vagyok. Elő karakteres lesz így a hangom.
1: Jézusom, ez ugye, inkább borzasztó. Ilyen 90 éves nénis hang, úgyhogy menjünk zenéljünk inkább.
0: Hát az drága gyermekem valami eszmi lenne, nem tudom.
1: Jó. Csinálunk majd egy ilyen hangutánzó versenyt, ki tudja jobban utánozni.
0: Nem, én nekem nagyon nem megy az utánzás.
1: Na, ó, nekem se nem baj, jót fogunk röhögni.
0: Szerintem inkább elsírják magukat a hallgatók.
1: Hát akkor síros hétközbeni nap lesz, majd zsebkendőt küldünk mindenkinek egy 100-asat.
0: No, megérkezett John Gold, azt mondja, itt vagyok már én, és majdnem elaludtam itt közben.
1: Na, nem áll, hát figyelj, mert hát olyan jó zenét választottam legelsőnek, hogy te azon tuti nem fogsz elaludni, úgyhogy kérj a zenét, hallgass minket, szólj
0: pontosan
1: hozzá, no,
0: csapjunk bele a mai műsorba, témánk egészen pontosan, mi jár a fejünkben női és férfi gondolatok a kimondott szavak mögött.
1: Elég lesz a 2 óra műsoridő?
0: Igen, remélem. Az első órában rólatok nőkről beszélgetünk.
1: Gondoltam.
0: Igen, hát mindig a nőké az elsőbség, kedves
1: Köszönöm
0: Karina.
1: Köszönöm szépen. Segítség, kérnék szépen egy női hangot, aki becsatlakozik mellé, mert állandóan egyedül kell ezt a két pasit itt. Ezt nagyon hagyjuk.
0: Ne aggódjál. Na, de egy kis felvezetőt engedj meg nekem, vajon mennyit tudunk arról, mi zajlik annak az embernek a fejében, akivel együtt élünk. Sokszor látjuk a másikat csendben ülni, dolgozni, főzni, vezetni, vagy éppen pihenni, miközben fogalmunk sincs arról, milyen gondolatokat cipel magával. Mai műsorunk 2 Facebook bejegyzésből indul ki, Kis Pénóri a női, Kis Gergely pedig a férfi gondolatvirág. Írt. Az első poszt szerint egy nő fejében egyszerre lehet a gondoskodás, a önmagával kapcsolatos kételj, a kapcsolatok elemzése és a jövő miatti aggodalom. A második írás pedig azt, feszegeti, vagy azt keresi, hogy mi rejtőzhet a férfiak sokszor elhangzó semmi válasza mögött. Bár ezt néha nők is nagyon szeretik alkalmazni, amit én nagyon nem szeretek. Mármint, hogy én is alkalmazom sokszor, megkezdik, hogy mi újság van, Robikám? Semmi. Hát, ha nincs semmi konkrét, akkor mit mondjak? De a mögött nincs más. Csak tényleg semmi. Persze nem állíthatjuk, hogy minden nő vagy minden férfi ugyanígy működik. Éppen ezért ma nem általános igazságokat szeretnék kimondani, hanem beszélgetni arról, mennyire ismerjük egymás belső világát. Miért gondolunk túl bizonyos helyzeteket? Miért próbáljuk néha egyedül megoldani azt, ami nyomaszt bennünket? Miért olyan nehéz egyszerűen kimondani, hogy most valami nincs rendben? És vajon a másik félnek mennyire feladata észrevenni azt, amit mi nem mondunk ki? Az első órában a női gondolatokkal és a sokszor láthatatlan mentális terrel foglalkozunk, a másodikban pedig azzal, hogy mi lehet a férfi hallgatása mögött. Közben pedig arra is keresik a választ, hogyan lehetne nőként és férfiként jobban érteni egymást anélkül, hogy sztereotípiákba zárnánk egymást. Fúj, sztereotípiák! Fúj! Bocsánat.
1: Fúj, ha én is fújogunk.
2: Sziasztok!
1: Lihegjél legalább, légy szíves, mert most azt konferáltam föl, hogy kitéped a kertkaput, ruhansz föl a lépcsőn, leversz 3 képet a falról, berobogsz a szobába, és
2: fölrakom a vasszidőmet. Igen.
1: Igen.
0: És meg egy gyors szívműtéten is átteszel, mi?
1: Igen, mert, igen. És
2: ah, úgy, hát a mai úgy, világban ez olyan szalad, gyorsan megy, igen. Jó.
1: Na tessék jó. Legalább lihegni, vagy elfáradni, tehát na.
0: Na, hát én mondom vagyok, hogy indítsuk a műsorunkat. Karina választott, azt mondta nekem, mint a műsor előtt, hogy rakjak már be valamit Kovalszki meg a Vegától. Na, mit mondjak, 4 című dalukat választottam, és...
2: Mit mondjak még, miután voltam a koncerten, ugye?
0: Te voltál?
1: Te voltál?
2: Igen. Yeah.
0: És milyen tényleg? Volt a koncert? Mesélj. Mert én nem voltam. És milyen volt? Mesélj.
2: Ó, volt. Teljesen szuper.
0: Na.
2: Hát ugye volt tömeg bőven, mert azért előtte ugye Nagy Bogi volt.
0: A Nagy Bogira annyira nem vagyok úgy kíváncsi, bármit így a zenét hát, ismerem. Van egy pár jó dala, de a Kovályék jobban érdekeltek. Hát milyen volt a Kovalszki koncert?
2: Szerintem teljesen.
0: Nagyon sokan voltak?
2: Voltak, igen, azért bőven. Bár azért ott egy kicsit utána közelebb tudtunk menni a színpadhoz, mikor már a vége lett a Nagy Boginak. De szerintem utána azért még, hát még lehet, hogy azért jöttek, gyűltek még egy kicsit az emberek, de akkor volt egy kis mozgás, úgyhogy így ki lehetett használni, hogy még egy kicsit. Hát már olyan 5-6 méterre lehettünk már csak.
1: Mm. 28-án Kőbányán lépnek fel, azt tudom.
0: Karináik oda mennek, igen.
1: Nem, én nem vagyok koncertjáról, tehát nem megyek. Egy közös ismerősünk megy oda. Nem,
0: és próbálja Karinát elcsábítani.
1: Én karaokézni megyek, én nem.
0: Ja.
1: Tánc, karaoké, ó.
0: Egyre jobb. Hát Karina, yeah. Mondjuk, ne haragudj meg, te antix faktoros vagy, tehát inkább ne énekelj, mert...
1: Figyelj, hogy sokan vannak, hála jó Istennek, csak azért magamban is.
0: Igen, gondolj bele, amikor nagy tömeg elkezd az ajtón kifele rohanni.
1: Nagyon jó hangok szoktak különben ez a karaoke, nagyon-nagyon jó számokat, nagyon jó, szépen.
0: Nem, én azt mondom, képzelem, hogy Karina elkezd énekelni, és hát az kimenekül az egész banda.
1: Nem énekelnek. Ha éneklünk, akkor közösen szoktunk olyan számot énekelni, amit 3-4-en.
0: Hát de már én elmegyek karaoke buriba, én megyek énekelni, hát nem hagyom ki.
1: Nagyon jó, olyan előadók vannak, ismeretlenül is. Hú, hát ne tudd meg, olyan hangok vannak ott, hogy füle a kalappal.
0: Pont borzasztó, ugye?
2: Most az ilyen...
1: Nem, jó, nagyon.
2: De oda-vissza szerintem, nem? Tehát, hogy van nagyon rossz is, meg nagyon jó is. Nem?
1: Hát van egy-kettő nagyon rossz, de mondjuk 15-ből a többi 13, az tényleg...
0: Na, én énekelnék? Tudjátok, olyan lenni. Fellépenék, mint a milánói skálába, ugye?
1: Na jó.
0: Csak tudod, mi a különbség? Az, hogy az én énekelésemre nem jönnének az emberek, hanem elmenekülnének.
2: Á, mindent kibírnak, tehát én amikor voltam, tehát aki nagyon nem tud énekelni, annak még segítenek is, tehát egy kicsit azért így.
1: Ösztönzik, tehát
2: jobb legyen, de...
0: Jó, de a hangján nem tudnak segíteni sajnál. Hát most a borzasztó...
2: Hát azon sokat már nem.
0: De
2: úgy volt a koncerten a legújabb dal is amúgy most a...
0: Jó, persze.
2: A baszkijék, jó.
1: Ja, hogy a közösség is énekelt, beszállhatott?
2: Nem, hanem volt a legújabb dal, amivel ugye már mi
0: ja, ez a Csónak. Ugye, arra
2: igen, van. A Csónak, aha.
0: Csónak. Most a Mit mondjak még című daluk jön, ez volt már egy régebbi daluk.
2: Ja, nem, azt hiszem ez nem volt benne.
0: Akkor most hallgassuk meg ezt, aztán jövünk hozzátok vissza, jó szórakozást műsorunkhoz.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépésre közelebb hozzád, Lépés Rádió, és hát mi jár egy nő fejében? No, Kübérszont, mert ezt pedzegetjük előtte, Dzsongold írja, hogy nem azon aludtam el, rövid volt az éjszaka.
2: Hát... Ó, szegény!
1: Igen, most erre mondanám, hogy nem kell annyit huncutkodni.
2: Vagy nem kell annyi másodállásban pénzt keresni.
1: Például.
2: Nem a holdat kell nézni. Most nincs is teli hold.
1: Na, viszont, akkor csapjunk be a témánkba. Mi jár egy nő fejében, amikor egyszerre 20 dolog jár a fejükben? Karina, jár egyszerre 20 dolog a fejedben?
2: Á, 10, felezzük le, 20, nem az ilyen sok, akkor nagyon káosz lenne, tehát összevesztének az agysejteim, hogy melyik jön előbb, nem. 10 dolog, az biztos, hogy egyszerre jár.
1: Kispi Nóri posztjában egy olyan nő képe jelenik meg, aki kívülről talán nyugodtnak látszik, belül azonban folyamatosan tervez, elemez és aggódik. Család, munka, párkapcsolat, saját teljesítmény, mintha egyszerre több csatorna szólna a fejében. Kérdezlek titeket, hogy miért érezheti valaki úgy, hogy neki kell fejben tartania mindenki más életét is? Karina?
2: Hát ez női genetikai kódolás alapján történt. Egy nő tartja össze a családot, egy anya nevel egy gyereket, és legtöbbször ez valahogy úgy automatikusan jön, hogyha ha van egy nő a családban, akkor valahogy ezt a példát hozott, hogy a te anyukád, a te nagymamád, a te dédmamád, mindig ő tartott össze a családot. Tehát ő szervezte a családi ünnepeket, ő tartotta össze a születésnapokat, ő tudta mindenkinek,
1: normál mikor esetben,
2: van az évfordulója. Igen. Normál esetben.
1: Bár azért az, hogy mindenkinek mikor van az évfordulója, azért azt apának is illene tudni.
2: Hát azért apák azért ritkában.
3: Igen, hát, tudom.
2: Nagyon sokszor a nők maradtak otthon régen is, 4-5-6 sok gyerekkel, meg a szomszéd gyerekével, tehát ez biztos, hogy régről jött, és hát azokról is azért gondoskodni kellett, nevelni kellett, terelgetni, és ők valahogy ezt így megszokták, hogy ez kell, mindenre kell figyelni.
1: Hát jó, de összességében meg azért nem kellene. Tehát azt gondolom, hogy jó, nyilván egy nőnek magára, a párjára, a családjára kell figyelni. Ugyanúgy egy férfinak is kell. Tehát, hogy én ezt értem, hogy nagyon sok férfi úgy van dekódolva, hogy ő neki nem kell. Meg tény, hogy én magam saját bőrömön tapasztalom férfiként azt, hogy nem tudok egyszerre több mindenre figyelni, és sokszor figyelmetlen vagyok a párommal szemben is, akaratlanul. Viszont ettől független mégis valamilyen szinten igyekszik az ember, legalábbis törekszik rá, ha nem is sikerül minden esetben, hogy ezzel segítse a párját. Mert akkor tudnak harmonikusan együtt élni, amikor párkapcsolatban élnek, hogyha egymást támogatják, egymást segítik szárnyalni. És ahhoz egy férfinak is ott kell lenni, és ki kell venni a részét a családból. Azért teszem, értem, hogy sajnos sok férfi nem így működik, vagy nem így gondolkodik erről, csak akkor felmerül bennem a kérdés, hogy emberek miért akarnak családot alapítani? Miért akarnak gyereket?
2: Tehát kell a társ, attól függetlenül.
1: Hát persze.
2: Tehát a társ kell, a felelősség már nem mindig kell.
1: De a felelősség is kell. De minden férfi is ugyanolyan egyenlő felelősséget vállal a párjáért, a gyerekéért, a kutyájáért, mint a női párja. Tehát, hogy nem lehet, nem szabad.
2: Ezzel fenntartásaim vannak, de jó.
1: Jó,
2: van
1: hát most értem, hogy sajnos sok férfi nem így van ezzel. Sajnos hozzáteszem, és elnézést kell, lehet, hogy sok most férfi társam meglincselne. De én személy szerint én azt gondolom, és majd Sanyi megcáfol, hogy megerősít, hogy egyetért velem vagy sem, de azt gondolom, hogy igenis ott kell lenni a nő mellett, és támaszt kell tudni nyújtani. És nyilván nem lehet helyette 10 felé gondolkozni, mert egy nő valóban sokkal több mindenre tud figyelni, valóban sokkal több mindenre képes, de nekünk férfiaknak azért valamilyen szinten ott kell lenni támasznak, ott kell lenni segítőkéznek mellette, még hogyha gyakorlatban fizikailag nem is segítjük, De hogyha már a lelki támaszt nyújtjuk, az hatalmas segítség szerint.
2: Hát szerintem a lelki támasz ehhez kevés, tehát lelkileg támaszkodom, az nekem kevés, mert abból nem lehet befizetni a számlát, és nem
1: de most itt nem az anyagi értem, de én most direkt nem az anyagi részére mentem rá. Én arra mentem rá, hogy egy férfi is nyugodtan, mondjuk én nem sütök, főzök, de akár, hogyha olyan, akkor süssön, főzzön, porszívózon, takarítson, ahogy egy nő, ugyanúgy tehát a háztartásra vegye ki a részét.
2: Gyakorlati, mint lelki, tehát a férfi gyakorlatban ott van? Leteszi a pénzt, befúrja a csavart, a tiplét, fölrakja a polcot,
1: nem mindenki.
2: Megszereli az al... De átlagban a férfi, tehát gyakorlatban
1: jó, hát átlagban igen. Átlagban igen.
2: Átlagban igen, tehát azért nem vegyük el szegény pasiktól azt, hogy ők azért ennyire trehálnak.
1: Nem, csak azt mondom, hogy attól függetlenül ott kell, hogy legyünk. Tehát nem lehet ennyire lesarkítani, csak a nők.
2: Nem lehet. Nem lehet.
1: Most annyit is adjuk már szóra.
3: Nem, mert ez ma már tényleg fontos, meg hát régebben persze, hát így megvoltak, fel voltak osztva a szerepek, és akkor ködött.
2: De most is fel vannak osztva, mert ezt be van kódolva.
3: Amúgy, igen,
1: tehát, hogy most... összeolvadnak szerintem, Karina. Tehát a mai felgyorsult világban sokkal jobban összeolvadnak. Megvannak, de jobban összeolvadnak. Szerintem.
2: Hát... E-mailámmal jó, legyen e-mailámmal.
3: Nekem ugye mindig az
1: valahol
3: eszembe,
1: igen, a... valahol nem. És az a baj, ahol nem. Igen, mondja csak.
3: Mondjuk a művészvilágból példa, hogy a Hámori Ildikó és a Szünetár Miklós áll volt az igazságában, hogy Ildikó csinálta a úgymond pasis munkákat is, mert Szünetár nem igen állt neki, nem tudom, vízszerelésnek, vagy bármi olyannak, amit... Tehát mindenki meg volt ugye a maga művészetében, de Ildikó talán az apjától vagy valahonnan elleste ezeket a kis barkács, meg ez az dolgokat, és akkor ő simán megcsinálta azokat a dolgokat, amiket amúgy.
2: Hát valamelyik férfi alkalmas erre, valamelyik nem, de az, aki igen, nem tehát, alkalmas, hogy... az helyette eszméletlen jó szakács, jó süt, főz.
3: Igen, tehát valamiben lehet... mindenképp jó.
2: Igen, tehát valaki minden, valaki hozzájárul, igen.
1: Pont ezért minden. Mondom azt, hogy manapság már jobban összeolvadnak a szerepek. Tehát régen megvolt az, hogy a nő az csak otthon ült, nem dolgozhatott, ma már azért sokkal nyitottabb ez a dolog. Tény, hogy még a mai világban is sok esetben sajnos hiába dolgozol, vagy te nőként olyan pozícióban, lehet, hogy kevesebbet keresel, mint egy férfi. Nem minden esetben már, de még mindig előfordul sajnos, és ettől független a nők is tudnak dolgozni, elhelyezkedni, családot fenntartani bizonyos mértékben. Régen elsősorban háztartásbeli volt anyuka, apuka meg dolgozott látástól Mikulásig, meg még volt, hogy fusizott mellette, hogy eltartsa a családot. Most már azért ez összeolvad sokkal jobban. Tehát, hogy most már többet kivesz,
2: ebben egyetértünk, igen.
1: Sokkal összeolvadtak a szerepek ezekből kifolyólag is, mert most már egy emberből nem tartasz el egy családot, még akkor is a két munkája van apukának. Anyuka nem tudott hunülni minden esetben a gyerekkel. Jó esetben, hogyha megengedhi anyagi esetben, akár talán 3 éves koráig, és azt talán viszont én azt gondolom, hogy minden gyerek anya kapcsolatnak meg kellene legyen, hogy az első 3 évet még óvodában nem megy anyukával, meg apukával tölti, amennyit lehet elsősorban anyukával, de amúgy azt gondolom, hogy még ezt se sokan ezt se engedhetik meg maguknak sajnos, tehát hogy összességében sokkal jobban összeolvadtak ezek a szerepek, amik régen sokkal el voltak távolodva egymástól.
2: Amikor vannak apukák, akik tologatják a babakocsit, meg lemennek a gyerekkel a játszótérre, arra emlékszem, hogy elég kevés van, de azok az apukák azért aranytálcán voltak hordozva, mert nagyon ritka, amikor apuka...
1: Én, ha lenne gyerekem, levinném a játszótérre, hidd.
2: Na, akkor téged is aranytálcán hordoznának, mert nagyon jó nézni, mikor egy apuka tologatja azt a pici babakocsit, és közben mondjuk anyuka otthon. Egy
1: babakocsit nem tologatnék, mert neki tolnám az első fának, és csóródjerek
2: ki. Tolnád, szerelnénk egy ilyen tolatóradart a babakocsi elejére, Rubikán nem tolnád, hidd el.
1: Ja, szegény gyerek meg állna a csipogásra sírni.
2: Hát, az más kérdés, gyerek.
1: Akkor jobb ötletem van, találj olyan vakvezető kutyahámot, amit rá lehet szerelni a babakocsira, és akkor a kutya elhúz, én csak fogom a babakocsit, és mondom, hogy döme jobbra.
2: Döme balra, döme várjál!
1: Döme elhagytál!
2: Elhagytad. Vagy kapsz egy kengurút, magadra kötöd a gyereket.
1: Na, az már inkább, igen, az a magangrupot.
2: Viszel el, és döme visz mind kettőket, igen.
1: Hát én is úgy csinálnám, hogy én magamra kötném a gyereket. Sérült ilyen szülő. Hordó, baba hordóba. Mert az biztonságosabb. Az biztos. De mennék vele. Én nagyon szeretném. Egyszer lesz gyerekem, imádni fogom. Az biztos.
2: Tény, hozzáteszem. Tíz éved itt, hogy húzzál bele.
1: Hát igyekszem, de hát most ez nem csak rajta múlik.
2: Hát nem, rajta meg... de abszolút nem múlik, tehát te csak álmodozhatsz.
1: Nem, alapvetően mindenáron nem akarok gyereket amúgy, tehát azt gondolom,
2: minden hogy... Mindenáron nem is kell.
1: Mindenáron nem,
2: el
1: nem kell gyerek.
2: El tudnál képzelni apa szerepbe.
1: Na, el tudnál, örülök neki, én is el tudom magam.
3: Minden áron nem lehet belőle, kell csak holló áron. De,
1: de nem, nem, tehát arra gondolok, hogy például... Nem biztos. Én például nem biztos, hogy annyira kanik gyereket, hogy lombik program meg ilyenek. Tehát, hogy
2: ha összejön, van összeköttetésem.
1: Tessék?
2: Mondom, van összeköttetésem, ne izgulj.
1: Mi, mivel kapcsolatban?
2: A lombik programmal kapcsolatban.
1: Én elhiszem, de én nem szeretnék lombik. Tehát ennyire nem szeretnék
2: gyereket. Ne válogassál, ha nem egy gyereket szeretne, az bármi áron szeretné.
1: Hát de én bármi áron nem szeretnék. Pont ez az, hogy én bármi áron nem szeretnék. Tehát, hogy én szeretnék, de bármi áron nem.
2: Oké.
3: Okay. Ezt természetes út.
2: Természetes, az a legszerszal, az a legjobb a természetes út.
1: Igen, az a legjobb. A sok gondolkodás valóban gondoskodás szerintetek, vagy egy ponton már saját magunkat kergetjük bele? Kedves hölgyek, kedves karik.
2: Szerintem a gondoskodás egy formája, mert gondoskodnod kell magadról, a gyerekről, a férjedről, a háztartásról, és a munkahelyedről is, ha van éppen mind mellett, tehát ez a gondoskodás. Ha tudod, hogy ki mire allergiás, ki mit szeret, kinek mit főzöl, ha kell kétfélét főzöl, hogy tudod, hogy a párod mikor fáradt, hagyod aludni, közben a gyerek hazajön, megy a mosógép, szóval, hogy össze kell rakni, hogy mindenki a családban tudjon pihenni, élni, mozogni, jelen lenni.
3: Igen, hát nagy logisztika kell.
2: Igen, tehát nagy logisztika, ha még van egy nagymama, azt is be kell, ha még van egy nagypapa, azt is be kell, tehát sok mindent, az iskola elvárás, az óvoda elvárás, mindenki, katasztrófa, de nekünk ez szerintem nőknek jól ment. Nem tudom, honnan kaptuk ezt, de...
1: Na, mennyire... Felelősök a körülöttünk élők azért, hogy észrevegyék a láthatatlan mentális terheinket, ha mi nem beszélünk róla.
2: Hát a felelősség az nagyon fontos dolog, mert ha egy nő
1: Hogy értelmezzem a kérdést, mert ja, most elmondtam, csak én értem, de mégsem. Tehát az a kérdés, hogy mennyire felelősek, tehát ez esetben a te körülötted élők, vagy te vagy hölgy közülünk, azért, hogy észrevegyék a láthatatlan mentális terheidet, ha te nem beszélsz róla. Tehát, hogy azért nem felelős. Hát most, ha nem beszélsz, ha nem mondod el, és nem veszed észre, nyilván egy párkapcsolatban egy pár akaratlanul minimálisan azt gondolom, hogy egymás agyába lát, és ez valakinek képessége, valakinek nem, de nem elvárható. És az, hogyha össze van szokva egy pár, akkor tudja, hogy mit akar a másik, és egyébként nagyon hihetetlen és ijesztő, de az én párommal, ami nekünk ez nagyon megy, elsősorban neki, de nekem is volt már párszor, hogy
3: igen, hát a nőknél lesz különösen.
1: Hogy én mondtam neki, hogy kis bosszi, mert olyan szinten kitalálja a gondolatomat, és tényleg azt akarom mondani, amit ő visszamond magától, és úgyhogy nem mondom ki. Tehát ez egyfajta beszéd nélküli kommunikáció. Ez akkor jön az az érzés neki, és akkor kimondja, és tényleg úgy van. És ezt nem tudjuk megmagyarázni.
2: Oké, én ezt értem, és ezek előfordulnak már több évi együttélés után, de azért igenis felelős egy társ, egy szülő, egy nagyszülő, hogy észrevegye, amikor egy nő már eddig van, ahogy Esztergály Cecília mondta.
1: A viselkedéséből
2: észre. A Família Kártében is, és be kell tudni segíteni, tehát nem lehet mindent ráterhelni egy nőre, hogy majd te megoldod neki, úgyis.
1: Nem, viszont a nő is beszélt arról, hogy figyelj édesem, én nekem most nehéz. És akkor a másik ott van, és segít.
2: Igen, tehát fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nőként nem lehetünk mindig önmagunk ellensége azzal, hogy mindent magunkra várunk, mindent cipelünk, az összes batyút, minden terhet, és utána összeröskedünk. Tehát el kell tudni mondani nőként, hogy te figyelj, ez most nekem nem megy, ebben nekem segítség kell, mert azért van a társad, a párod, a menyed, az anyósod, a gyereked, hogy besegítsenek. És ezt is kell.
1: Igen, de hogyha nem mondod el, akkor nem felelősség. De ha nem mondod el, akkor nem felelősségük.
2: Akkor ves magadra, szoktam
3: magadra
2: mondani.
3: Vagy megérzik a gondot, vagy nem, de azért jobb, hogyha te mondod el, hogy mi a
2: hát igen, mert megérezni, én is sok megérzem, mert megérzni, mi vagyok én Uli Geller, érted, hogy megérez a családtagja, nem Uli Gellerek.
3: És illúzionist.
2: Rodolfo, meg Alfonso, tehát nem. El kell mondani, hogy te figyelj.
3: Nem ugyanaz.
1: Mi viszont az azt mondjuk, hogy most egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, és folytatjuk is mai témánkat még hozzá azzal, hogy amit a valóság helyett a fejünkben írunk tovább. A poszt külön beszél az önfigyelésről, a kapcsolatok elemzéséről és a jövő eseményének, vagy úgymond jövő dolgainak gyártásáról. Na, erről fogunk beszélgetni egy dal után.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: És vissza is tértünk hozzátok, kedves hallgatók, tehát azzal megyünk tovább, hogy a mai egyik poszt külön beszél az önfigyelésről, a kapcsolatok elemzéséről és a jövő lehetséges forgatókönyveinek gyártásáról. Egy félreérthető mondatból vagy egy elmaradt üzenetből akár egész történetet építhetünk anélkül, hogy tudnánk, mi történt valójában. Valóban így van nálatok nőknél, hogy ha valamit félreértek, abból már konkrét sztorit írtok?
2: Vannak bizonyos esetek, igen, amikor hozzágondolunk olyan dolgokat, amik lehet, hogy nincsenek, és ez mondjuk szerintem korosztályfüggő, tehát idősebb korban, tehát minél idősebb egy nő vagy hölgy, már hogy tudjuk is, sokkal több regényt fog hozzáírni, tehát amikor bejön szerintem ez a 60 plusz, igen, akkor sokkal többet aggódunk, sokkal többet parázunk, már egy pici hírből, már akkora nagy hírt csinálunk, hogy összedől, fölborul, világvége van, tehát ez korfüggő. Fiatal korban még az ember, nem érdekes, menjünk tovább.
1: Nem, és miért hiszük el néha könnyebben a saját feltételezésünket, mint azt, amit a másik ember mond?
2: Mert sokkal könnyebb. Nem kell szembenézzünk a kudarcokkal, vagy nem kell szembenézzünk a bajjal, el tudjuk hidalni ezt abban, hogy költünk valamit, elhiszünk valamit, és akkor le van tudva, és nem adunk az igazságnak utat. És lehet, hogy a végén rájössz, hogy hát ez a szomszédasszony, vagy ez a barátnő, ez azért kicsit félrevezetett, tehát azért oda kell erre figyelni, mert azért a szappanoperák hősei sem biztos, hogy a valóságból vették. Tehát nem szabad mindent elhinni, amit más ember mond.
1: Segít felkészülni a problémákra, ha előre végig gondolunk minden rossz lehetőséget, vagy csak kétszer éljük át ugyanazt a feszültséget? Élitek át, ti nők?
2: Az én esetemben én egyszer végig gondolom, aztán viszont látásra túl vagyunk rajta. Én mondjuk nem vagyok egy nagyon túlaggódó típus, anyukám mindig mondta, hogy én nagyon könnyeden veszem az életet. Én úgy lazán, könnyen mehetünk tovább, én nem vagyok egy aggódós, de azért bennem is motoszkálott hátul, vagy motoszkál, de annyira nem. Tehát én nem csinálok problémát ebből. Lehet, hogy ez baj, hogy túl laza vagyok ilyen, de szerintem így könnyebb. Tehát is sokkal könnyebb feldolgozni azt is, ha baj van. Mert ha nagyon ráparázik egy nő, akkor hát Isten mentsen meg mindenkit. A nők haragjától és bosszújától. Tehát azért...
1: Szerintem a férfiak is tudnak haragos és bosszusak lenni.
2: Így van.
1: Egy kapcsolatban kinek kell megtörténni, szóval egy kapcsolatban kinek kell megtörni a túlgondolás körét? Annak, aki bizonytalan, vagy annak, aki megnyugtathatná?
2: A túlgondolás köré. Tehát egy nő, azok legtöbbször mindig túlgondolnak. Hát tehát bárki, aki képes rá. Tehát ez nincs így, hogy most aki jobban
3: bír. Ki megnyugtathatná, hát az is.
2: Hát most a túlvigasztalsz, érted?
3: Bizonytalan, akkor meg...
2: Igen, tehát te mondod, hogy nyugi, és te még idegesebb vagy. Nálunk sem működik, érted? Ne nyugtassát engem, tehát körülbelül ugyanez van, mert én nő vagyok, és egy Amazon, és én most az úgy lesz, nem? Tehát vannak azért inkább a pasik, tehát inkább a férfiak, mert a pasik racionálisak, és az ő racionális, most furcsán fog ezt hangozani, kicsit lekezelő, bunkó, megmondó viselkedésükkel nagyon jól helyre tudnak tenni minket, nőket, mert szembesít egy tükröt ad, és lehet, hogy az akkord sértő, de basszus igazuk van. Tehát az a racionalizmus, ami belőletek jön, az szerintem néha segít. Sokkal jobban, mint egy ilyen, jaj, édes kislányom, jaj, hát drága szívem, és akkor anyuka, te sopánkodik mellettem, nem, tehát attól én a hideg király. Nem. Nekem egy pasi racionalitású tesz helyre.
1: Egy poszt egyik fontos gondolata, hogy a folyamatos belső pörgés végül a jelenből is elvet. Az ember fizikailag ott van egy helyzetben, miközben gondolatban egészen máshol jár. Így biztos te is jártál, Karina, nem? Még gyorsan van 3 percünk, hogy például ott feküdtél a párod karjában, de agyilag mondjuk már a következő napot tervezted, vagy éppen teljesen máshol jártál. Szerintem minden
2: igen, ez sokszor előfordult, igen, hogy mentem az utcára, utcán, mondjuk kutyát sétáltattam, és közben megfőztem a hónapi ebédet, befizettem a csekkeket, lerendeztem, igen, tehát vagy közérben menet, nem csak a közérben vásárolható 10 tétel, amit fejben meg tudok egyezni, hogy nem 10, csak 5, mert a többieket elfelejtem. Nem csak az, hanem közben figyelj a forgalomra, közben csörög a telefon, már hív valaki, és akkor tehát 3-4 dolgot kell, és na, ezért felejtem a többi 5-öt, de igen, tehát ez sokszor előfordul, hogy vagyok, és közben háromféle dolgok gondolkodunk.
1: Sanyi, neked valami hozzáfűzni való kérdés? Mi jár a nő fejében? Valóban ezek járhatnak a nők fejében?
2: Ez egy káosz.
3: Valószínűleg igen, mert hogy azért Karina elég hiteles.
2: De édes vagy, igen. Hát,
3: de igen, hát azon túl persze különböző nők fejében különböző dolgok járhatnak, de így az alapok azok is nagyjából ezek.
1: Egy férfinak meg szerintem az a dolga, hogy a nőt úgymond oda terelje vissza, ahol van. Ez nagyon nehéz, és nem is mindig sikerül, többségben inkább nem sikerül, de valahol ott kell lenni egy stabil pontként a nő életébe, és segíteni szárnyalni a maga munkájába, vagy feladatába, támogatni fizikailag is, meg lelkileg is.
2: Szárnyalás egy nagyon jó szó, de én
3: nem úgy, igen, de hogy most mindenki nem biztos, hogy szárnyalni tud, csak úgy teszi a dolgát.
2: Nem, hát ott lenni a mindennapokban.
1: De az is egy szárnyalás. Tehát most...
2: De ne, az nem szárnyalás, mert az
3: hát
2: nem.
3: A szárnyalás az ilyen nagyon...
2: Mellett tud, hogy... besegíteni ebben, néha átvenni a terhet, néha
1: de pont ezért segítünk szárnyalni, mert felszabadítunk olykor titeket. Tehát, hogy és ez csúnya, nem segítség, hanem feladat átvállalás, vagy csúnya ez a kifejezés,
2: igen,
1: de valami ilyesmi lehet.
2: Feladat átvállalás, igen.
1: Viszont 3 óra jönnek a hírek, aztán a következő órában a férfiak agyába turkálunk. Tudhatjuk, hogy mi jár a Sanyi, meg az én agyamban, általában inkább a férfiak agyában, nem a mi agyunkban, de majd arról is beszélgetünk. Tartsatok velünk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbináinak visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Dunamedrében zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma- és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kidolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, 3 lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második vágányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az Öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az Olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton mínusz 254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokját leállították. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
10: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
10: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
10: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
12: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
13: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
14: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
15: A reklám után
16: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
15: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Na, mi jár a férfiak fejében? Azzal megyünk tovább. Méghozzá most azzal foglalkozunk, hogy mi van a férfi semmi válasza mögött. Kis Gergely posztja a férfiak gyakori semmi válaszából indul ki. A bejegyzés szerint emögött lehet munkahelyi nyomás, anyagi aggodalom, önmagunkkal szembeni elégedetlenség, de akár egyszeri fáradtság és valódi csendre való igény is. Kérdezlek titeket, a semmi inkább a másik kizárása, vagy néha egyszerűen annak a jele, hogy még mi sem tudjuk megfogalmazni, mi van bennünk. Néha szerintem azért is mondjuk azt, hogy semmi, mert nem tudjuk megfogalmazni, de ugyanakkor én ezt fordítva nőktől is ismerem. Tehát, hogy amikor a férfi, se nő ne használja hozzá, hiszem én is szoktam használni, például ma is használtam, akaromadom ellenére, megkérdezték tőlem, hogy telt a hétvége? Hát jól. És mi újság? Semmi. Tehát, hogy de nem tudok mit mondani, és akkor is azt mondom, hogy semmi. Viszont Sanyi rám világított itt adáson kívül egy dologra, vagy próbált, úgyhogy én át is adom neki a szót. Sanyikám, semmi?
2: Semmi? Vagy minden? Hát, igen. Az a helyzet, hogy én igazából azt így szétválasztanám, hogy ugye van az a semmi, igen, amit elmondtál példaként, hogy megkérdeztek, és azt mondtad, hogy semmi, mert úgy érzed, hogy érdemleges dolog nem történt, átlagos volt a hétvége, és akkor ezt nem kezdjük el taglalni, hanem azt mondjuk, hogy semmi, pedig tudom én, lehet, hogy valakit érdekelne abból a semmiből is egy kis rész, mert mit tudom én, azt gondolod, hogy semmi, de azért lehet érdekes. De te azt mondod, hogy hát szerinted nem történt semmi érdemleges, ezért semmi. Viszont az a semmi, amikor van valami, vagy tényleg magad sem tudod pontosan, hogy valami nyomaszt, valami gond van, akkor azt mondod, hogy semmi, vagy akkor is, amikor pontosan tudod, hogy mi a baj, de meg akarod kímélni a másikat attól, hogy ezt mondjuk elmondod.
1: Nekem vannak olyan tépképzeteim, a párom nagyon jól tudja, nem feltétlen tépképzet ez, de nincs alapja, hogy néha oda képzelek nem létező feszültséget kettőnk közül, amikor nincs. Ha rossz a napom, és én vagyok feszült, akkor olykor azt érzem, hogy feszültség van köztünk, de valójában nincs, mert ő nyugodt, de én például feszült vagyok, és nem tudom azt meg sem magyarázni adott esetben, hogy mitől vagy miért, nem is miatta, és én akkor próbálom nem rávetíteni, de van, hogy nem sikerül. Tehát, hogy igyekszem olyankor valahogy kevesebbet beszélni, vagy kevesebb felesleges beszédet élni, mert olyankor azt érzem, hogy ennek ellenére feleslegesen beszélek olykor, tehát nekem ez rossz szokás.
3: Ez a jegyeidből adódik különben, tehát ez a januári születésedből is adódik.
1: Lehet, bár én nem szeretem a kettőt összemosni.
3: Nem vagy egy fecsegős, mint mondjuk a nők, hanem te tudsz csendben is ülni a másik mellett. De én nem tudnék, tehát
1: én nőként tudok.
3: Ez a semmi, ez nem szokott az én szótáramra.
1: Én nekem szóval. Nagyon, tudod milyen jó, amikor a párod mellett fekszel, csend van, és semmi, meg egy szó szerint a légy zümmögését hallod, és az a nyugalom.
3: Hát éjszaka, amikor lefekszem aludni, tök jó, mert akkor elalszom, de meg napközben el sem bírnám ezt képzelni.
1: Hát
3: én azt is elmondom, amit nem akarsz hallani.
1: Hát én is így vagyok ezzel sokszor, de én nekem ezt tanulnom kell, ezt a csendet, és elég jól megy, hogy csendben legyek, mert a párom meg igényli azt, hogy csend legyen.
3: Legközelebb péntek környékén lehet, hogy mi vezetjük az egész műsort, mert Robi csendfogadalmat tesz. Ajaj.
1: Nem, azért ilyet nem kell félni.
3: Jaj, de jó, ilyen, hú, de jó. Otthon meg azt csinálsz, amit akarsz. Annyit van az, hogy csendben, amennyit akarsz. Az rá. Az egyedül.
1: Nem álljál, nem érdekel, és az, hogy tudok hallgatni, a kettőt nem szabad összefüggni, hozni, mert ez munka, az meg magánélet. Tehát a kettőt ne keverjük össze,
3: Na, ilyenkor racionálisak a pasik, és ez néha nekünk egy iránymutatás kellene, hogy legyen, és nem megsértődni kéne rajta, hanem ebből nekünk tanulni kéne, amikor egy pasi csendben van, és nem azért mondja, hogy semmi. Tehát ez nekünk nem szabad ezen megsértődni.
1: Nem is kell megsértődni, azt
3: nem,
1: gondolom.
3: De vannak
1: ugyanakkor nem jó ezt használni. Tehát kedves férfi társaim, ha tehetitek, ne használjátok, és mondjátok el inkább azokat az érzéseket, problémákat, gondokat, vagy bármi, amit nyomaszt titeket, inkább, mint az, hogy azt mondjátok, hogy semmi, vagy inkább nem mondjatok tényleg semmit. A csend is jobb néha, mint azt mondod, hogy semmi, meg a mellébeszélés, azt gondolom. De ez ugyanúgy a hölgyekre is igaz. Én nagyon nem bírtam, tapasztaltam, például az exemnél volt ilyen, amikor ő mondta, kérdezem, most mi a baj? Semmi. Tehát éreztem, hogy nincs rendben áll a valami. És akkor az sokkal idegesítőbb, mint az, hogy elmondja, hogy ez vagy az bánt. Hát miért nem mondja el?
3: Sokkal jobb elmondani, mert akkor két ember túl tud
1: lépni. Így van. Mondani.
3: Persze.
1: De ez a semmi, ez nekem nagyon rossz. Ennek ellen én is használom olykor, tehát...
3: Kitöröljük ki, jó? Tehát ez a szó mostantól nincs.
1: Nem, az a baj, hogy például, amikor tényleg nem történik semmi, és például a családon belül, akár szülém, akár tesóm megkérdezi, hogy mi újság, hát most ha nem tudok semmi, akkor semmi. Tehát...
3: De lehet helyettesíteni. Köszönjük, jól vagyunk.
1: De az, vagy... hogy mi újságra, nem mondhatom azt, hogy köszönjük.
3: Mi újság? Hát nem tudom én, milyen újság.
1: Népszabadság.
3: A Népszabadság, Kurír, Blik, Nőklapja, Esti Hírlapja, az már is.
1: Jó van. Köszönjük.
3: Hát, lehetne válaszolni.
2: Annak poénus. Ilyen válaszok a múltat.
1: Nem tudom. Majd kipróbálom, hogy ezt választom.
3: Ezek poénusok.
1: Szerintem lehet használni a semmi kifejezést, csak meg kell tanulni, hogy hol van helye, és hol nincs. Viszont elvárhat egy férfitől, hogy azonnal beszéljen az érzéseiről, vagy jogaban előbb egyedül rendezni a gondolatait. Mindenkinek jogaban előbb egyedül rendezni a gondolatait, de pont az előbben mondtuk azt, hogy inkább mondja el, mint hogy azt mondja, hogy semmi. Tehát igenis, rendezze a gondolatát, de mondja ki előbb vagy később, de beszélje meg a párjával elsősorban, vagy a családjával, a közvetlen hozzátartozóival az, hogy mi az ábra, mi a helyzet, mint az, hogy kételj között tartsa a másikat, mert attól rosszabb nincs. Ez ugyanolyan dolog, hogy a be nem tartott ígéretnél sincs rosszabb, de hogyha kételyek közt hagyod a másikat, attól sincs rosszabb. És ha úgy hagyod kételyek között a másikat, hogy te nem akarod kételyek között hagyni, az a legrosszabb. Értem már ilyet, Isten, a másik is mondta, hogy jaj, én nem akartalak, ne haragudj, de megbeszéltük egy óra múlva, úgyhogy...
2: Hát,
1: nem vettünk
3: az
1: egyet,
3: biztos,
1: és mentünk.
3: Sokkal
1: tőle.
3: Jobb, hogyha az ember kimondja, és sokkal célravezetőbb is, mert a nők nem tudnak olvasni annyira a férfiak fejében. Mint
1: dehogy nem tudtuk.
3: Hát vannak olyanok, akik képesek rá, vannak, akik nem képesek rá, de nagyon kevés férfi tudja ezt megtenni, mert nem erre tanították őket. Tehát ezt meg kell tanulni, hogy igenis mert kimondani az érzéseidet, mert kimondani, ha valami nem
1: jön. Akkor lehet, hogy az én párom azért lát annyira a fejembe, mert én annyi mindent is kimondok neki.
3: Igen, és ez nagyon jó. Tehát ha nem mondanál ki, és egy ilyen zárkozott ember lennél, és csak a leg...
2: Igen, akkor azért nehezebb kis akkor.
3: Akkor nehezebb lenne kitalálni, hogy...
1: De komolyan mondtam neki, hogy kis buszi, de ez csak így szeretetből egymás közben sem mindig elárultam, remélem nem kapok érte ki.
3: Kapsz érte, nem baj, nem védünk meg.
1: Nem, de tényleg olyan szitugálok, most nem akarok példákat mondani, nem ez a lényeg. De olyan...
3: A kalambóni, aztán nem kalambóni lesz.
1: Igen, előjön.
3: Tényleg a gondok megbeszélése, a problémák, a ha anyagi, ha erkölcsi, ha nagyszülők, tehát mindent meg kell tudni beszélni valamilyen szinten, és a férfinak partnernek kéne lennie. Mert ez minden, az egész családot viszi előre, tehát nem én vagyok, itt már mi vagyunk.
1: Igen. Mi árt többet egy kapcsolatnak, ha valaki hallgat, vagy ha másik mindenáron választ akar kapni tőle? Na most álljon meg a menet. Mindenáron ne akarjon senki tőlem választ kapni, mert nem szeretem az erőszakosságot.
2: Hát igen, az már...
1: Hanem automatikusan működjön az, hogy a férfi jöjjön, gondolja végig a dolgokat, hogyha úgy van, és igenis mondja ki azt, amit érez. Tehát én ennek a híve vagyok. A kommunikáció mindent
3: megvan. Tehát ha küldesz egy SMS, küldesz egy e-mailt, ha nem tudod elmondani szavakban, szemtől szembe, face to face, akkor írd le. Küldj egy üzenetet. Mert már lehet, hogy egy férfi jobban ki tudja magát fejezni, úgyhogy leírja.
1: Titkos üzenetbe elmondod.
3: Hát nem kell titkosba, de nálunk ez bevált. Nem tud egy férfi mit kezdeni a női hisztivel, meg amikor egy férfi nem tud mit kezdeni a női logikával, meg a női hülyeséggel, meg a női dolgokkal, akkor ő azt nem érti, és igaza van, mert ő nem tud a mi fejünkkel gondolkozni, csak részlegesen. Tehát nehéz azért nekünk is a ti fejetekkel gondolkodni, mert ti túl racionálisak vagyok. Mi meg érzelmi
1: nem,
3: alapodni,
1: nem mindig, minden férfi túl racionális, láss engem. Én például nem vagyok túl racionális.
3: Te érzelmi alapon döntesz, igen. De
1: meg nem minden nő túl érzelmes, te se vagy egy érzelmes típusú nő, nem. Tehát általánosítani nem. Sem szabad.
3: De én nem vagyok racionális. Se, tehát én a kettő között vagyok.
1: Akkor se érzelmes, se racionális nem vagy, akkor mi ez?
3: Nem, érzelmes is vagyok valamilyen szinten, meg racionális is vagyok egy szinten, de nem úgy, mint, tehát a pasik jobban racionálisak. Ők szeretnek mindent rögtön megoldani. Én is, de én annyira nem.
1: Aha.
3: Tehát én másnak is meghagyom, hogy hozzáférjem. Néha. Nem mindig, hogy néha.
1: Másnak is meghagyod, hogy hozzád férjen. Ez nagyon fél. Zoli, mit szól ehhez?
3: Hát, soha se tud jutni.
1: Szerintem zenéljünk kicsit, aztán megyünk tovább. Még a mai témánkat, tartsatok velünk továbbra is.

0: Hát igen, itt a nyár jó pofák, ügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti el az élet Magyarország!
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádiós. Folytatjuk műsorunkat így 3:30 után 3 perccel. Most pedig azzal maradunk a férfiaknál, hogy erősnek maradni, vagy megmutatni, ami belül történik. A férfiakról szóló poszt egyik legerősebb állítása, hogy sok férfi azt tanulja meg, a problémáit oldja meg maga, ne panaszkodjon és ne terheljen velük másokat. Így viszont előfordulhat, hogy amit ő védelemnek vagy erőnek gondol, azt a párja távolság tartásként éli meg. Kérdezlek titeket, a férfitól elvárt erő összeegyeztethető azzal, hogy nyíltan beszéljen a félelmeiről és bizonytalanságairól? Szerintem igen. Összeegyeztethető, mert az erő az nem az érzelmek elfolytásával egyenlő. Azért, mert elsírjuk magunkat, igen, és ez nem szégyen. Sok férfi azt mondja, hogy ó, én nem sírok, férfi, a férfiak nem sírnak, ez hülyeség. Ez egy nagy sztereotípia és baromság. Igen, és a férfiak is ugyanúgy érző lények, ugyanúgy, ha olyan helyzetbe kerülnek, sírják el nyugodtan magukat, jobb kiadni, mint elfolytani, és akár valamilyen komolyabb betegség kialakulna, ne adj Isten belőle, vagy feszültség, stb. Sokkal jobb kiadni az érzelmeinket, és nem szabad visszafolytani, és ezt a mai világban már azért a nők is tök jól el tudják fogadni, és tudják kezelni. Szerencsére nekem ilyen dologból mindig mindegyik párom partner volt abban is, azt mondta, hogy nem szégyen sírni, hogyha nekem jól esik, akkor sírjam ki magam. És én ezt köszönöm is, mert nem attól vagyok erős, mert én nem gyengülök el érzelmileg, hanem attól, hogy arrébb tudok egy 10 kilós cuccot pakolni, vagy 15 kilós zsákot becipelek, vagy attól, hogy ott vagyok mellette, és támogatom, és szeretem, és védelmezem, nem pedig attól, hogy én nem sírom el magam.
3: Attól lehet, hogy pont erősebb vagy.
4: Így van.
3: Erősebbek vagyunk, mert aki ezt bevállalja, az lehet, hogy erősebb, mint az, aki ennek ellene. Igen.
4: Én nem csak a sírásra térnék ki az érzelmi, hanem a férfiak állandó versengése, és én vagyok a jobb, én vagyok az okosabb.
2: Soha nem versengeztem senkivel. Kivéve, nem valami verseny, konkrét versenyről volt.
4: Jó, de alapból, hogy erre voltak, vagy erre vannak nevelve a férfiak, hogy nem tudják, tehát nem tudnak egy...
2: Erre mindig felmerül az a kérdés, hogy azon pasinak, aki így viselkedik, akkor nagyobb lesz a kukaca?
4: Nem, nagyobb lesz az egója is.
2: De nekem ez nem pasis dolog, ez inkább olyan gyermeteg, olyan megalázó valahol. Hát most én miért vagyok jobb, mint bárki más?
4: De te várjál, te akkor férfiként visszatud, tehát a célt kitűzöl magadnak, és ha nem sikerül a célt elérned, mert félúton elfáradsz. Te férfiként inkább visszafordulsz, vagy csak azért is dafka, mert én vagyok a férfi.
2: Nem, én hogyha kitűzök magam el egy célt, akkor megpróbálom elérni. Ha csak a felét sikerül elérni, akkor már sikeres vagyok. Tehát akkor én nem visszafordulok, hanem elmondom magamról, hogy igen, ezt elértem, nem értem el a kitűzött célt, de erre büszke vagyok, amit elértem, és kész. És nem fogok azért hősködni, csalni, meg nem tudom, mert hogy én elérjem minden áron azt, amit lehet, nem biztos, hogy el kell érnem. Nem mindenki alkalmas bizonyos szerepekre, bizonyos feladatokra, bizonyos célok elérésére, ahogy nem mindenki alkalmas se szülőnek lenni, se nem tudom, vezető pozícióban dolgozni. Nem mindenki születik olyan életre, amit ő gondol, vagy elképzel. Valójában.
4: Pontos volt egy cikk, olvastam, nem tudom végül is a bejegyzés, hogy, de biztos, hogy volt igazságtartalma, tehát nem egy ilyen éjjájos megrendezett cikk volt. Volt egy apuka, elment a két gyerekével kirándulni, és valami hegyet megmásztak, és az 7 éves gyerek a kisebbit nem bírta, és azt mondta félúton, hogy ő nem bírja, elfáradt, ő kész, ő így befejezte. Apuka a nagyobb testvére fogta, és ott hagyta a gyereket, és a hegyi mentők találtak rá, és apuka egyszerűen nem tudta azt elviselni és feladni, inkább föladta azt, hogy ott hagyja a kisebbik gyereket, mert őben az munkált, hogy én férfi vagyok, nekem a kitűzött célt bármilyen.
2: Miért nem? Miért hagyta nem. ott a gyerekét? Miért igen, nem azt csinálta, igen. hogy akkor szól valakinek, hogy menjenek a gyerekért, akár mentőknek, akár autóval, repülővel, helikopterrel, és a gyereket vigyék el, és utána folytatja, mindenáron meg akar.
4: Vagy fogja magát, és visszafordul, és nem az közvetíti, igen. hogy én vagyok a fasz a gyerek, és az nem.
2: Nekem az ilyen ember nem fasz a gyerek, mert az, a fi saját fiát cserbe.
3: A gyerekeimmel, és
2: az a gyerek milyen lehet?
3: Rájuk.
2: Én mondja, Csöny.
3: Igen, hanem az lenne a lényeg, ugye, hogy azt mondja, igen, elmentem a gyerekeimmel, bevállaltam ezt a túrát, vagy ezt a kitűzött célt megpróbáltam megcsinálni, de hát azért, ha a gyerekeimről van szó, akkor azért elsősorban rájuk figyelek, meg az ő teherbíró képességükre, meg egyáltalán.
2: Tehát
3: most azért, mert én hegymászó vagyok, azért nem hurcolhatom mindig a gyerekeimet a hegyekbe.
2: Egyrészt, másrészt meg milyen apa az ilyen, aki képes volt otthagyni a saját gyerekét? Az ilyen apa nekem egy kicsikét nem
3: ott. De szóval volt Japánban.
2: Nekem ez nem,
4: nem
2: fér
4: tudom,
2: bele.
4: Hol volt, azt nem olvas.
3: Japánban volt, én tudom, mert én is.
4: De lehet, hogy Japánban volt, igen.
3: Igen, ez egy japán apuka volt.
4: És mit érezhetett az a másik gyerek?
3: Hát igen.
4: Hogy ott hagyjuk a kisebb testvéremet, szóval, hogy értem én, hogy a palik maximalistát, de minden áron.
3: Ugye ez lesz az apai modell.
4: Hát elég szomorú, hogy...
2: Hát én nagyon remélem, hogy nem.
4: Célomat írja, mert jó, az valahol jó, tehát mondjuk egy bankszektorban, egy olyan munkahelyen, ahol tényleg ez a férfiúi versengés van, hogy ki, ott az oké. Okay. Na de egy saját gyerekemmel ilyet nem teszek meg.
2: Nem, de hogyha ilyen lesz, akkor tényleg kénytelen vagyok gyereket csinálni. Hát ne arra, hogy ezt nem engedhetem meg, hogy a gyerekeink így nőjenek veli, ilyen apa, miért
4: van.
2: Egyesek mutatnak. Én szégyellem el magam, komolyan. Hát.
4: Hát de most egy anya mit csinál, az anya sem visszafordulok azonnal. Tehát a gyerekemet az szűzön vizen, mint egy oroszlán.
2: Igen,
4: volt egy másik eset is, hogy egy hegymászó pali, aki nagyon jól tett hegyet mászni, egy hölgyet vitt el magával épp a barátnőjét, és hát ott hagyta, nem tudom én milyen táborhelyen, a kedves hölgy meg szegényke meghalt, mert egyszerűen kihűlt és nem bírta, és nem is vonták felelősségre.
3: Úgy hagyta ott, hogy senki sehol nem volt. Mit?
4: Így van, pontosan, és nem is hívott segítséget, mert velem jöttél, így
2: jártál.
3: Várjál, drágám, mindjárt jövök, csak tudod még.
4: Igen, és de nem is ítélték el.
2: Kedves hallgatóim, én ettől elhatárolódok.
3: Egy óra múlva itt vagyok,
4: csak tudod. Csak példát hoztam föl, hogy némely emberek.
2: Milyen emberek vannak? Embertelen, szívtelen. Emberek vannak, komolyan mondom. Miért várjuk el valakitől, hogy megnyíljon, ha közben nem mindig tudjuk jól fogadni azt, amit elmond? Kedves hölgyek, miért várjátok?
4: Jó kérdés.
3: Nem jó.
4: Ez egy jó kérdés.
3: Ez nem jó, ha rosszul reagálunk rá, mert ezért nem ismer megnyílni, ha ezt tudja róluk. Tehát most ha...
4: Hát jó, de... Meg kell várni a nőknél azt a pillanatot, amikor az a szegény pasi kinyithatja szívét, lelkét, mert azért mi időjáráshoz hasonlítóak vagyunk, tehát tél, tavasz, nyár, ősz, néha vegyesen, tehát nehéz velünk is, de a pasiknak próbálkozni kell abban, hogy mikor tudnak megélni felénk, és akkor mi ugyanúgy fogadjuk, mintha a saját gyermekünk lenne. Ugyanolyan szeretettel, megértéssel, mert...
3: Igen, mert persze ez így érdekes, mert ugye azt mondjuk, hogy akkor jó, akkor én most bármikor legyek nyitott, és hallgassalak meg téged, de te nem biztos, hogy mindig nyitott leszel.
4: Hát, sajnálom, ez a különbség köztünk, de...
3: Meg kell várni.
2: De normális
4: ember... Igen, ki kell várni, mert mi azért 50 dologra figyelünk egyszer, nagy tízre. Igen. Tehát velünk nehezebb, de fogadjuk.
2: Nagyon egyszerű erre a megoldás. És van egy nagyon egyszerű megoldás erre.
4: Igen.
2: Mindig mindent meg lehet beszélni, meg kell találni a helyet és az időt, és igenis kell kettesben a pároknak elvonulni, és kell beszélgetni egymással. És akkor egy nő meg kell, hogy nem szabad, hogy felháborodjon, hogyha még olyat is mond a férfi, hanem meg kell, hogy hallgassa, és végig kell, hogy gondolja. Logikus, és okos nő így tesz. Aztán mérlegel, és azt mondja, hogy nekem jó vagy nem jó az a válasz, amit mondott a párom, de alapesetben nyugodtan végig kell, hogy hallgass, és képesnek kell lenni arra, hogy utána kezeld az adott helyzetet, hogyha te azt akarod, hogy tényleg megnyíljon a fasi irántad. De egyébként normál esetben én például nem tudok úgy kapcsolatot elképzelni, hogy nem vagyok 100%-ban nyitott a párom felé, hogyha bármi nyomaszt bánt, akkor én azt elmondom, így vagy úgy, de elmondom, ha nem is azonnal, mert lehet, hogy abban a pillanatban nem alkalmas, de megtalálom arra a módot, hogy elmondjam, és ez mindig sikerül, és ugyanúgy meghallgatom őt is, sőt, meg is kérdezem, hogy minden rendben van-e, mert mondjuk úgy érzem, hogy ő van nagyon csendben, vagy ő zár be, akkor néha a társunknak is kell úgymond a kezét nyújtani, vagy nekünk is kell a társunk felé a kezünket nyújtani, hogy úgymond kinyissuk azt az ajtót, hogy ő is nyitson felénk. Tehát ez oda-vissza kell, hogy működjön férfi-nő, nő-férfi között.
4: Igen, csak sajnos mi hölgyek néha hirtelenek vagyunk, és hirtelen döntünk olyan dolgokról is, amit lehet, hogyha meggondoltunk olyankor volna, mivel nem vagyunk racionálisak annyira, mint a pasik. Tehát velünk ezért nehéz nőkkel, csak hogy a másik oldal
2: is egy kicsit negatívan.
4: Hát nehéz velünk, mert mi hirtelenek vagyunk.
2: Jó, de olyankor tehát kell egy racionális pasi, aki visszarend.
4: Így van, és utólag elgondolkodunk rajta, hogy hát lehet, hogy ezt azért nem kellett volna, de még utólag sem késő azt mondani, hogy gyere, mondd el, ne haragudj, tévedtem, rosszul ítéltem meg, gyere, beszéljük meg újból. Tehát kell nekünk is magunkban nézni, hogy nem lehetünk mindig hirtelenek és kicsattanóak, nehéz nőként, mert érzelmi alapon működünk, de vissza kell nekünk is lépni néha.
2: Nagyon nehéz kérdést kaptunk, amire mind a két válasz igaz. Kérdés úgy hangzik, hogy mi teremtett nagyobb közelséget egy kapcsolatban. Mindent azonnal megbeszélni, vagy megtanulni tiszteletben tartani egymás csendjét is. Erre a válaszom sokkal egyszerűbb. Mind a kettő igaz. Én erre azt válaszolom, hogy szerintem megtanulni egymást kezelni. És abban benne van az, hogy meg tiszteletbe tartjuk egymást, egymás csendjét is, ugyanakkor kimondunk mindent egymásnak, hogy meg tiszteletbe tartjuk egymást, egymás csendjét is,

0: lavinát, aztán ahogy esik, új pufan, és ez egyébként nem jó módszer. És ezért mondom azt, hogy meg kell érteni, meg kell érezni, és szeretettel megérezni, átérezni egymást.
1: Oké, okay, de ha dühös vagy, akkor nem tudod szeretettel átérezni, amikor unod, amikor sok, amikor 16 dolgot cipelsz, akkor nem tudsz mindent mindig szeretettel, megértéssel, gondoskodással, és meg mondom, 66-szor ugyanaz a dolog megtörténik egy nő, már akkor megújja, és már áhagyjuk az egészet.
0: Nem, az a helyzet, hogy az ember tanulni és tanítani kell. Erre van egy pár, és egymáshoz alkalmazkodik. Tehát valaki mindig alkalmazkodik a másikhoz, sőt, mind a két fél alkalmazkodik a másikhoz, mert akkor működik jól egy kapcsolat. És hogyha te azt mondod, hogy figyelj, édes, ez így szerintem nem volt jó, akkor a másiknak igenis tiszteletben meg kell hallgatni, aztán lemondja belőle a konzekvenciát, hogy igazad volt, vagy nem volt igazad, de meghallgat, és elgondolkodik rajta. Ugyanúgy pro-kontra. És azt gondolom,
1: hát a nők jobban elgondolkodnak ezen, a pasik
0: szerintem
1: azok,
0: a pasik szerintem... is. Én mindig átgondolom, és általában egyébként nem minden kapcsolatra igaz ez, mert vannak érettebb, például én azt gondolom, hogy az én kedvesem sokkal érettebb lelkületű embert, mint tőlem is, pedig én is elég érett lelkületűnek gondolom magamat.
1: És most, hát szerintem Kalambónénak néha olyan, mintha lenne gyereke, de nem így. Tehát nincsen pasival, így van. Tehát nőként mi
0: azt igen, érezzük? De most nem a fizikai, hanem a lelki részéről beszélek.
1: Nem fizikai, hát globálisan. Tehát
0: nem globálisan, én csak a lelki oldaláról beszélek.
1: Nem vele. Ó, hát nekünk olyan, mintha lenne még egy gyerekünk.
0: Hát pedig egyébként néha igen, ezt ő is mondja, de ettől függetlenül meg lélekben nem. Tehát, hogyha például most így beszélgetünk, vagy valami, akkor néha én magamon meglepődök, ha másokkal beszélek, hogy milyen bölcsességek esnek ki a számon, és így nézek magam, hogy ezt most én mondtam?
1: Hát attól a bölcsességed a kor elhaladtával is, tehát nem csak
0: az élet. De pont ez, hogy a lelki korom az valószínű, hogy idősebb, mint
1: idősebb,
0: a testi.
1: Igen. Tehát
0: és ilyen szempontból mondtam, hogy érettebb, de az övé szerintem még érettebb. Tehát, hogy ilyen szempontból például én mindig szeretettel fogadom az ő tanácsait, véleményét, mert mindig olyan jókat mond, hogy én csak lesek, és abból eddig tanultam. Volt olyan, amivel nem értettem egyet, azt is elmondtam neki, nem volt ebből sértődés, hát jó van, nem értettünk egyet. Nem lehet mindig mindenbe egyet értenünk, és ez így van rendjén szerintem.
1: De ez egy nagyon jó tulajdonság, mert viták, veszekedések, gondok, problémák megelőzése ez, hogy annyira ráhangolódsz a párodra, hogy megpróbálsz néha akkor is kompromisszumot kötni, amikor nem szeretnél, és mondjuk utólag végig gondolt. Ez egy nagyon jó tulajdonság.
0: Igen, de szerintem, hogyha egy nyugodt, hosszú távú kapcsolatot akarsz, akkor valahol mindenki, tehát ő is
1: alkalmazkodik, ő is
0: változik hozzám, én is változom hozzá. Csak valamelyikünk jobban, valamelyikünk kevésbé, de valamennyire minden kapcsolatban így
1: van. Oké, de a pasik nehezen adják oda az egójukat, egy hisz is.
0: Nem tudom, én nem vagyok, ez a különbség sok pasival szemben, én nem vagyok egós. Tehát, hogy én nekem igen, az egóm az egós. Nulla, nem szeretem az agyomat játszani. Tisztesség, amit elértem, azt vállalom, de én nem fogok többet mondani, bár így is néha szeretek túlozni, az igaz.
1: De azt én nem szeretek, jó. De hát ez genetikailag valahonnan kaptuk. Ezt a
0: hát nem jó. Én most ezeket próbálom már letenni, ezeket a túlzásokat, az elégedetlenséget. Nem jó.
1: Egyedül maradok a túlzásaimmal.
0: Hát egyedül maradsz, amúgy néha te meg nagyon túlzol, és azt én szoktam néha túlozni, vagy megszólni is. Viszont most egy picit zenénk, aztán lassan jön elköszönni, és műsorunk végéhez érünk.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: És akkor így zárásként még egy kis gondolat itt erről a férfiak-nők gondolatairól kapcsolatban, ha már ez volt a mai témánk, hogy így zárásképpen az akarom még mondani nektek, hogy a két óra közös gondolataként, hogy a két poszt első pillantásra két külön világról beszél. Az egyikben egy nő fejében egyszerre rengeteg gondolat fut, a másikban egy férfi inkább elrejti, vagy egyetlen semmi szó mögé teszi azt, ami benne zajlik. De talán éppen itt találkozik a két történet. Mindkét emberben sokkal több történhet annál, mint amit a másik kívülről lát. A nő talán arra vágyik, hogy ne neki kelljen minden fejben tartania, a férfi pedig arra, hogy legyen tere és nyelve kimondani azt, amit eddig egyedül cipelt. És talán ebből adódik a műsor egészét összefoglaló kérdés is, hogy vajon valóban annyira különbözik az, amit egy nő és egy férfi fejében zajlik, vagy inkább csak másképpen tanultuk megkezelni és kimondani ugyanazokat a félelmeket, terheket és bizonytalanságokat. Jó kérdés. Erre mit gondoltok egy-egy mondatban?
2: Hát a nők biztos, hogy teljesen másképp gondolkodnak, mint a férfiak. Vannak nőies férfiak és férfias nők is, de biztos, hogy az, hogyha a gondokat, a problémákat és a terheket egy családban, egy közösségben mindenki egy picit vállal belőle, az mindenkinek sokkal könnyebb. A nők biztos, hogy sokkal több teherbírással születnek, és sokkal többet bírnak, de kell az a férfi támasz, mert egyedül mindig nehezebb. A férfiaknak pedig azt üzenem, így próbálják meg elmondani, vagy tudni elmondani azt, hogy mi bántja, és milyen gondjuk, problémáik van, ha kell, inkább forduljanak segítséghez, tehát forduljanak pszichológushoz, nem tudom, menjenek el párterápiája a párok, mert nekünk, nőknek nagyon hiányzik az, hogy tudjunk segíteni, de csak úgy tudunk segíteni, hogyha a férfiak elmondják azt, hogy mi is van a fejükben, mert azért mindent mi sem tudunk kikövetkezni.
1: Ugyanúgy fordítva, mi férfiak is elvárjuk azt, hogy a nők elmondják az, ami bennük van, és ezáltal mi tudjunk úgymond támpontként ott lenni és segítségként az életükben, hogy együtt kiegészítsük és egy boldogabb életet éljünk. Szerintem zárásként ez egy szép zárás, úgyhogy ezzel búcsúzunk tőletek. Az elmúlt 120 percben Karinát, Csányit és jó magam Robit hallottátok. Ez volt a Lépés délután, holnap is jövünk 2-től. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Hello!
3: Sziasztok!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lezuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek kitoloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok-zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lezuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolai igazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Csikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lezuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indulj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: világon. Yes.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépésre!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek kitoloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Miképélsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb, sokkal másabb,
2: illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Miképélsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam, de felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földesi Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: világon. Yes. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Euróveló 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna almatermet. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusszal.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

van. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. LMFAO, new album coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. A Lépés Rádiót hallgatod.